0: an machumé, don an heikon múja, hat a súsit pálya, whipten a nam jóaga. An machumé, úb jenkújú szadaja, ba májú a hóapóna, an machumé. An machumé, don an heikon múja, úb ágújú kilánaja, jáhujajna a pálmáhu. An machumé, Jonan hei kun muja, an mahumi, ba mai wahi puna, ba mai wahi puna, an mahumi, ba mai wahi puna.
1: Teléfono en cabina 1531 373.